90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

hagylak, de minden arcban és minden hangban téged kereslek a csendben, a zajban. Ha nem látlak, ha nem hallak, könnyebb, ha elmenni hagylak. Nem.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Más lesz a nyugdíjminimum, távozik az uzsoki vezetője, egyre több robbanótest kerül elő, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat. Az öregségi nyugdíjminimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint lesznek, akiknek akár a duplájára nő a nyugdíjuk. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen csak nem 700.000 embert érintenek. Távozik a budapesti Uzsoki utcai kórház éléről Ficere Andrea, felmentette tisztségéből Tóth Árpád, országos kórház főigazgató. Az intézmény vezetését szeptember 1-től megbízott főigazgatóként Nagy András Csaba, a zuglói egészségügyi szolgálat főigazgatója látja el. Megbízatása a kórház rövidesen kiírandó főigazgatói pályázatának sikeres lezárultáig szól. Nő a kiszáradó folyóinkból és tavainkból előkerülő robbanótestek száma. A tűzszerészekhez júliusban és augusztusban csak nem 70%-kal több bejelentés érkezett ilyen szerkezetekről, mint tavaly ugyanebben az időszakban, miközben a sürgős esetek száma nagyjából háromszorosára emelkedett. Az alacsony vízállás miatt főként a Duna korábban víz alatt lévő területein váltak láthatóvá és hozzáférhetővé a II. Világháborúból visszamaradt eszközök. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz kellett vonulniuk a tűzoltóknak, három esetben emberéletet is követeltek a lángok. Jelentős részben emberi mulasztás miatt keletkezik tűz, pedig az országban hetek óta tűzgyújtási tilalom van érvényben, mondta rádiónknak Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
2: Naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik-másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Füves területek, erdőkaj növényzetek, gabonatáblák, tarlók, pálák égnek szerte az országban. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
1: Túlnyomóan derült, olykor felhős, száraz időnk van, a szél megélénkül. 31-32 fok körül alakul a csúcshőmérséklet. A Dráva mentén lesz a legmelegebb. Holnap egy hideg front hatására futózápor, zivatar érkezik, de a legtöbb tájegységünkön nem várható csapadék. A csúcshőmérséklet 27 és 35 fok között várható. Délkeleten mérhetjük a magasabb értékeket. A front nem hoz leülést vasárnapra, ismét kánikulában lesz részünk. Erősödik a parlagfűpollen szórása.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az Instagram.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. augusztus 28-a van péntek reggel 6 óra.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pécsbook.
1: Szeptemberben jön a Pécsi Irodalmi Fesztivál. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. Sportolóké lesz a reptér holnap. Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson, amely a Mohács 500 projekt komplex városfejlesztési programjának egyik fontos, már megvalósult eleme. A belvároshoz közeli, korábban ipari funkciót betöltő területen megvalósult háromszintes létesítmény 86 személygépkocsi és 7 motorkerékpár elhelyezésére biztosít lehetőséget. A parkolóház augusztus 19-e óta már a lakosság számára is ingyenesen használható. A kenyérgyár parkolóház nem egy önálló beruházás, hanem a belváros átfogó megújításának része. A Széchenyi tér, a fogadalmi templom környezete, valamint a kapcsolódó sétáló utcák korszerűsítésével párhuzamosan a parkolási lehetőségek átszervezésére volt szükség. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál, amelyet idén szeptember 7-e és 12-e között rendeznek meg a Baranyai megye székhelyen. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásából kiderül, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az eseményeket a város legnagyobb könyvtárában, a Tudásközpontban, a Széchenyi téri művészetek és irodalmi házban és a Szabad kikötőben tartják meg. A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba. A Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rockmusical, melynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján szombaton tartják meg Mohács főterén. A darab szövegírója és zeneszerzője Szomor György azt mondta, egy történelmi korszakot képtelenség lenne a maga teljességében színpadra állítani. Ehelyett azt szeretnék megmutatni, hogyan éltek és milyen döntési helyzetekkel szembesültek azok az emberek, akik már a történelmi figuraként élnek a magyarok emlékezetében. A mohácsi veresség, mondta, a magyar kulturális emlékezetben sokáig a végzetes bukás szimbólumaként jelent meg. A Mindig itt leszünk azonban egy másik nézőpontot is megmutat. Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. Két dolgozó meghalt egy tűzesetben kedden egy mohácsi telephelyen. A robbanás ügyében a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indította meg a nyomozást, írta a polisz.hu, a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Kedden délután érkezett bejelentés arról, hogy egy mohácsi ipari telephely fatárolójában robbanás történt, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő porállagú faanyag gyulladt meg, és vetett 15 méteres lángcsóvát. A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházba szállítások után meghalt, harmadik társuk az életéért küzd. Több kisebb felújítást is elvégeztek a Pécsi Nemzeti Színház épületében az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon. A most kezdődő évad első nagy színházi bemutatója Tóth Péter Árgyélus Királyfi című daljátéka lesz szeptemberben, amit a Móri Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című drámája követ. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba, közülük 10.712-en jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésben 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A második legtöbben a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztek. Több mint 2 méteres harcsát fogtak a Dráva Baranyai szakaszán. Ha minden igaz, ekkora hallal az utóbbi 15-20 évben nem is büszkélkedhetett a folyó horgásza. Iszonyúan meg kellett vele küzdeni, volt benne erő, de végül a peccás Szomor Tamás győzött. Amiután kifújta magát, jöhetett a fotó és a videózás, majd a gigászi kopoltyúst visszengette a vízbe. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást. Egy helyen változott a Pécsi Tudományegyetem új kuratóriumának névsora, a szenátus által felállított sorrendhez képest. Berke Gyula helyett Fedor Ferenc került be az alapítvány kuratóriumába. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi meg működését, miután a jelenlegi testület mandátuma augusztus 31-én lejár, írja a Szabad Pécs. 10. alkalommal szervezik meg Orfűn szeptember 5-én az akadálymentes turizmus napját, ez tehát idén jubileum. Az egy évtized elindított kezdeményezés már a országosan ismert egyedülálló közösség és turisztikai eseményé vált. A cél, hogy megmutassák, a turizmus és az élmények valóban mindenki számára elérhetőek lehetnek, függetlenül attól, hogy fogyatékkal éle vagy sem. Ponytelepítés a Sikondai és a Mecsek pölöskei tavakban. Ismét haltelepítést végzett tehát a Komlói Bányász Horgász Egyesület. Ezúttal 3 nyaras pontyok kerültek a Sikondai, valamint a Mecsek pölöskei tavakba. A Sikondai egyes tóba 5 mázsa koportyús telepítettek. Mivel ez sporthorgásztó, innen halat elvinni nem lehet. Bemutatták Varga Péter második könyvét, a bányász élet emlékei, ismert komlóiak történetei és személyes élmények is helyet kaptak benne. Az Ászok a bányászok című könyvet a Német Klubban mutatták be. Varga Péter nyugalmazott főaknász, bányamentő, második, szélesebb közönségnek szánt könyve, a tavaly megjelent Csapjunk a lecsóba folytatása. Összeütközött tegnap 2 autó Pécsváradnál, az érintett útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. A Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze a 6-os főút 182-es kilométerénél. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók is kivonultak áramtalanítani. Jogerősen 10 év fegyházbüntetés szabott ki emberölés kísérlet miatt a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki egy szóváltás után autóba szállt, majd a járdára felhajtva elütötte 2 haragosát Pécsett a belvárosban 2024 májusában. A 2 elütött ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ítélet jogerős. Sportolóké lesz a reptér, a futás szerelmeseinek igazi csemege, kisgyermekes családoknak az altatás helyetti alternatíva, a repülés iránt érdeklődőknek pedig egy kis terepszemle, a pécsi Pogányi repülőtéri futóverseny. A nevezés lezártak, holnap este 400-an futnak. A szervező Futapécs ESE többféle távval készül, így nem csak a félmaraton szerelmeseit várták. Ismét Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben sereghajtó Kozár Misleny vezető edzője. A Baranyai Klub honlapjának beszámolója felidézte, hogy a játékosként 21-szeres válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as idényben irányította a csapatot, másodszor 2010-től 2,5 évig, harmadszor pedig 2023 tavaszán. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép jó reggelt kívánok, 08-28 a mai dátum. Péntek van, ez a jó hír, 11 perccel múlt 6 óra. Maxim Levente vagyok. Isten éltesse a szülinaposokat és sok boldogságot a névnapos Ágostonoknak. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Nem sokára Robbie Williams, előtte még a Unique, most pedig Shaggy jön. Jó reggelt!
0: Best FM.

0: dead.
1: Best FM, a legjobb zenék, jó reggelt az év 240. napján, augusztus 28-a van. Hogy elröpült ez a nyár, nem? Ma van a Vörösbor világnapja. Ezen a napon a szőlő érését és a nyarat ünnepeljük, mert hogy lassan el kell, hogy búcsúzzunk tőle. Bár az is igaz, hogy a szeptember nem hoz majd évszakváltást egyelőre még, és nincs változás abban sem, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel indul minden nap itt a Besten. A folytatásban a sztárpár Jay-Z és Beyoncé hallható.
2: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Let's go get 'em.

0: Csak az eső kopog az ablakon, és nem te.
1: Furcsa nélküled a hétfő, azt mondják nem bírom, és köszönöm, jól vagyok, vagy nem tudom. Egy kicsit adjatok, a szem.

0: Best FM, a legjobb zenék. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum, napos gomoly felhős idő említésre méltó csapadék nélkül. Részletek és még több friss info a hírekben, fél hét után pedig Lili Ellent halljuk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberben jön a Pécsi Irodalmi Fesztivál, kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, sportolóké lesz a reptér holnap. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésben 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A második legtöbben a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztek. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécslit Irodalmi Fesztivál, amelyet idén szeptember 7-e és 12-e között rendeznek meg a Baranyai megye székhelyen. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásából kiderül, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az eseményeket a város legnagyobb könyvtárában, a Tudásközpontban, a Széchenyi téri Művészetek és Irodalmi Házban és a Szabad kikötőben tartják meg. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenész színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécset. Sportolóké lesz a reptér, a futás szerelmeseinek igazi csemege, kisgyermekes családoknak az altatás helyetti alternatíva, a repülés iránt érdeklődőknek pedig egy kis terepszemle, a pécsi Pogányi repülőtéri futóverseny. A nevezés lezártak, holnap este 400-an futnak. A szervező Futa Pécs Ese többféle távval készül, így nem csak a félmaraton szerelmeseit várták. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. This ain't no disco. It ain't no country club either.

Blast FM, a legjobb zenék. A hét utolsó munkanapján országszerte száraz, napos időnk lesz. Délután több lehet a fátyol felhő az égen, esni, ha minden igaz, nem fog. A héten ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a hőmérséklet, aztán holnap egy hidegfront hatására már gyakrabban zavarhatják felhők a napsütést, és egy-egy záporzivatar is előfordulhat. 27-35, vasárnap egy fokkal hűvösebb, 29-34 fok mellett telik majd a hétvége. Én pedig el is indítottam a következőt a 90-es és 2000-es évekből. Vanessa Amorosi dalát a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nyakunkon a 7 óra, és egy hét múlva ilyenkor már a nulladik órát is jelzi hamarosan a csengő. Jövő hét kedden, szeptember 1, iskola kezdés. Hogy közben milyen időnk lesz, kiderül a hírek végén, a következő órában pedig hozom majd a Black Eyed Peas-t. És itt lesz Geszti Péter, Péter Fiborival. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Come on, yeah.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Holnap mutatják be a Mohács 500 című musicalt, több mint 2 méteres harcsát fogtak ki. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi megműködését. A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba. A Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musical, melynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján szombaton tartják meg Mohács főterén. A darab szövegírója és zeneszerzője Szomor György azt mondta, egy történelmi korszakot képtelenség lenne a maga teljességében színpadra állítani. Ehelyett azt szeretnék megmutatni, hogyan éltek és milyen döntési helyzetekkel szembesültek azok az emberek, akik már a történelmi figuraként élnek a magyarok emlékezetében. A mohácsi veresség, mondta, a magyar kulturális emlékezetben sokáig a végzetes bukás szimbólumaként jelent meg. A Mindig itt leszünk azonban egy másik nézőpontot is megmutat. Egy helyen változott a Pécsi Tudományegyetem új kuratóriumának névsora a szenátus által felállított sorrendhez képest. Berke Gyula helyett Fedor Ferenc került be az alapítvány kuratóriumába. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi meg működését, miután a jelenlegi testület mandátuma augusztus 31-én lejár, írja a Szabad Pécs. Alkalmazkodása a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadást Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Több mint 2 méteres harcsát fogtak a Dráva baranyai szakaszán. Ha minden igaz, ekkora hallal az utóbbi 15-20 évben nem is büszkélkedhetett a folyó horgásza. Iszonyúan meg kellett vele küzdeni, volt benne erő, de végül a pecás Szomor Tamás győzött. Amiután kifújta magát, jöhetett a fotó és a videózás, majd a gigászi kopoltyúst visszengette a vízbe.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Hello, jó reggelt kívánok, 26.08.28 a mai dátum. Péntek van, sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és ha van szülinapos ismerős, őt is lehet ünnepelni. Mondok hozzá hívható SMS Viber elérhetőséget. 0620 55 55 155, természetesen, ha közlekedési info van, az is jöhet bátran. Meredith Brooks és Janet Jackson biztosan énekel nem sokára, de csak Carlos Santana gitárjátéka után.
0: Best FM, a legjobb zenék! Best FM. Ladies and gents.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28. napján, a mai péntek, az Ákostonok névnapja. Sok boldogságot kívánok névnapos, szülinapos Best hallgatóinknak egyaránt. 1963-ban a mai napon elindult a malév első Európán kívüli járata, egy IL-18 típusú gép repült Athénba és Kairóba. A repülőgép egy 4 légcsavaros, gázturbinás, IL-18-as típusú, 89 személyes gép volt. A menetidő Budapest és Athén között 2 óra 20 perc, Athén és Kairó között 2 óra, a teljes Budapest-Kairó közötti, beleértve az athéni tartózkodást is, 5 óra 10 perc volt. Jó reggelt, jó utat földön, vízen, levegőben. Ha van közlekedési hír, jöhet a 0620 55 55 155-re. Black Eyed Peas, Don't Lie. Így megy tovább a péntek reggel a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék a héten, ma lesz a legmelegebb, 28-36 fok között alakul a maximum, alapvetően napos idő lesz, délután némi fátyol felhővel, ha minden igaz, esni nem fog. Részletek a hírek végén, aztán George Michael dala, az Outside jön.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. Összeütközött tegnap két autó Pécsváradnál. Ismét Márton Gábor lett a Kozár Michelin edzője. Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. Két dolgozó meghalt egy tűzesetben kedden egy mohácsi telephelyen. A robbanás ügyében a rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indította meg a nyomozást, írta a police.hu-n a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Kedden délután érkezett bejelentés arról, hogy egy mohácsi ipari telephely fatárolójában robbanás történt, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és vetett 15 méteres lángcsóvát. A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházba szállításuk után meghalt, harmadik társuk az életéért küzd. Összeütközött tegnap két autó Pécsváradnál, az érintett útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. A Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze a 6-os főút 182-es kilométerénél. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók is kivonultak áramtalanítani. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába. Ismét Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben sereghajtó Kozár Michelin vezető edzője. A Baranyai Klub honlapjának beszámolója felidézte, hogy a játékosként 21-szeres válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as idényben irányította a csapatot, másodszor 2010-től 2,5 évig, harmadszor pedig 2023 tavaszán.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és áteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál. Novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 28-a van péntek. Sok boldogságot kívánok a névnapos Ágostonoknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 1962-ben ezen a napon született David Fincher, amerikai filmrendező, aki nem csak a hetediket, a Harcosok klubját vagy a Benjamin Button különös életét jegyzi, de olyan videóklippek is az ő nevéhez fűződnek, mint George Michael, Freedomja, a Janis Garagán az Aerosmith-től, és rendezett klippeket Madonnának is, Express Yourself, Vogue, Bad Girl. ...1969-ben ezen a napon született Jack Black, amerikai színész, komikus, zenész, olyan filmek sztárja, mint a Pop Csajok, stb., a Rocksuli vagy a Jumanji széria. Ugyanabban az évben, 1969-ben és ugyanezen a napon született Jason Priestley is, kanadai színész, a 90-es évek egyik legnagyobb tini ikonja, leghíresebb alakítása a Beverly Hills 90210 című tévésorozatban, Brandon Walsh megformálása. 1965-ben a mai napon született Shania Twain, Grammy-díjas kanadai énekesnő, minden idők legsikeresebb női country előadója. 1982. augusztus 28 megszületett Leanne Rimes, Grammy-díjas amerikai énekesnő, a Sakáltanya film zenéjének előadója. A sort a 86-os születésű Florence Welch, a Florence and the Machine tagja zárja. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Még egyszer sok boldogságot, kedves ünnepeltek!
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az utakon vihar előtti csend uralkodik, a vihar pedig hát majd szeptember 1-én, jövő hét kedden lesz. Kezdődik az iskola, sulisok, ovisok, anya, apa, tele lesz az út autósokkal, emberekkel, vigyázzunk egymásra, akkor is, most is. Ha van közlekedési hír, várom, 0620 55 55 155. 8 után pedig jön majd Desiré. És az Airi Mafia is. Tartunk egy rövid szünetet, jönnek a friss hírek, aztán a legjobb zenék szólnak újból. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson. Járdára felhajtva ütött el két haragosát, 10 évre börtönbe megy, folytatódik a nyárias idő. Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson, amely a Mohács 500 projekt komplex városfejlesztési programjának egyik fontos, már megvalósult eleme. A belvároshoz közeli, korábban ipari funkciót betöltő területen megvalósult háromszintes létesítmény 86 személygépkocsi és 7 motorkerékpár elhelyezésére biztosít lehetőséget. A parkolóház augusztus 19-e óta már a lakosság számára is ingyenesen használható. A kenyérgyár parkolóház nem egy önálló beruházás, hanem a belváros átfogó megújításának része. A Széchenyi tér, a fogadalmi templom környezete, valamint a kapcsolódó sétáló utcák korszerűsítésével párhuzamosan a parkolási lehetőségek átszervezésére volt szükség. Több kisebb felújítást is elvégeztek a Pécsi Nemzeti Színház épületében az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon. A most kezdődő évad első nagy színházi bemutatója Tóth Péter Árgyélus Királyfi című daljátéka lesz szeptemberben, amit a Móricz Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című drámája követ. Szabadulás a sémák fogságából, ez lesz annak az előadásnak a címe, amit november 16-án tart meg Vágyi Petra Pécset. Várja az érdeklődőket a klinikai szakpszichológus, aki egyébként sématerapeuta is, ő tart előadást. Jogerősen 10 év fegyházbüntetés szabott ki emberölés kísérlet miatt a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki egy szóváltás után autóba szállt, majd a járdára felhajtva elütötte két haragosát Pécsett a belvárosban 2024 májusában. A két elütött ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ítélet jogerős.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Drága hétvége váró testvéreim, nővéreim, jó hírem van. Péntek van, Hey Soul Sister, a San Francisco-i Train is örül neki, és mi is örülhetünk együtt a jó hírnek, aztán nem sokára a Bahamen engedi szabadjára a kutyusokat, Who Let the Dogs Out, és énekel Kelly Roland is. 6 perc elmúlt 8, jó reggelt, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best of a legjobb zenék. Elég mozgalmas időszak ez Kelly Rowlandnek, a Destiny's Child trió egyik tagjának, hiszen szólóban és a csapattal is új zenei anyagot készítenek, bár a Destiny's Child házatájáról azok a hírek érkeztek, hogy eddig kiadatlan, de már rögzített dalok formájában új anyag érkezik, és az újraegyesülés is napirendre került. Kelly Rowland pedig szólóban is új albummal készül, és világkörüli turnét szervez. Ő folytatja egy munkás dallal, ha péntek reggelt jön a Work, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Aki ma korán kelt, holdfogyatkozást lelt az égbolton. Szabad szemmel is varázslatos volt a hajnali holdfogyatkozás. Közben pedig fokozódik a kánikula, és a holnapra ígért hidegfront nem hoz akkora lehűlést, mint amennyire gondoltuk. Száraz lesz, széllel, és csak 1-2 fokot mérsékli a mai hőséget. Rögtön 8:30, jó reggelt, részletekkel jönnek a hírek, aztán a Spice Girls és a Spice Up Your Life.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szeptemberben jön a Pécsi Irodalmi Fesztivál, kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait, sportolóké lesz a reptér holnap. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésben 2557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A második legtöbben a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztek. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécsi Irodalmi Fesztivál, amelyet idén szeptember 7-e és 12-e között rendeznek meg a Baranyai megye székhelyen. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásából kiderül, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az eseményeket a város legnagyobb könyvtárában, a Tudásközpontban, a Széchenyi téri Művészetek és Irodalmi Házban és a Szabad kikötőben tartják meg. Géza 80, Fűr Anikó és Rutka Róbert zenés színházi előadása ezt a címet kapta. Szeptember 8-án nézhetjük meg Pécset. Bereményi Gézát egyébként különleges kapcsolat fűzi Fűr Anikóhoz. Jönnek a versek és a dalok Pécset. Sportolóké lesz a reptér, a futás szerelmeseinek igazi csemege, kisgyermekes családoknak az altatás helyetti alternatíva, a repülés iránt érdeklődőknek pedig egy kis terepszemle, a pécsi Pogányi repülőtéri futóverseny. A nevezés lezártak, holnap este 400-an futnak. A szervező Futa Pécs Ese többféle távval készül, így nem csak a félmaraton szerelmeseit várták.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Híd és átterész javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést, csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

Best FM, a legjobb zenék. Miközben örömünkben akár ugrálhatunk is a Criss Cross Jumpjára, hogy jön a hétvége. Nem annyira örömteli, hogy a holnapra beígért hideg front csak alig-alig enyhíti a kánikulát. Mondom a hőfokokat, minimum, maximum mától kezdődően. Tehát ma 29-36, szombat 27-35, vasárnap 29-34, hétfő 28-36, kett 29-36, és aztán szerdán, csütörtökön jön egy újabb hidegfront, ami majd valóban enyhülést hoz. Aki pedig dugott balesetet lát, segíthet a többieknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek tehát zenék a boldog nyomógombos telefonos korszakból, még az AI előttről. Bob Sinclair, Love Generation. És egy első emelet feldolgozás az Art Avenue-től.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben, elér bárhol, a csak azért is szerelem.
1: Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, rögtön 9 óra, a friss hírek után szólnak újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Holnap mutatják be a Mohács 500 című musicalt, több mint 2 méteres harcsát fogtak ki. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi megműködését. Egy helyen változott a Pécsi Tudományegyetem új kuratóriumának névsora, a szenátus által felállított sorrendhez képest. Berke Gyula helyett Fedor Ferenc került be az alapítvány kuratóriumába. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi meg működését, miután a jelenlegi testület mandátuma augusztus 31-én lejár, írja a Szabad Pécs. A Mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba. A Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rock musical, melynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján szombaton tartják meg Mohács főterén. A darab szövegírója és zeneszerzője Szomor György azt mondta, egy történelmi korszakot képtelenség lenne a maga teljességében színpadra állítani. Ehelyett azt szeretnék megmutatni, hogyan éltek és milyen döntési helyzetekkel szembesültek azok az emberek, akik már a történelmi figuraként élnek a magyarok emlékezetében. A mohácsi veresség, mondta, a magyar kulturális emlékezetben sokáig a végzetes bukás szimbólumaként jelent meg. A Mindig itt leszünk azonban egy másik nézőpontot is megmutat. Alkalmazkodás a változó klímához, nyáráló fák, cserjék és évelők. Erről tart előadás Pécset szeptember 9-én Szoború Miklós okleveles kertészmérnök és Németh Benjamin okleveles tájépítész. Várják az érdeklődőket. Több mint 2 méteres harcsát fogtak a Dráva baranyai szakaszán. Ha minden igaz, ekkora hallal az utóbbi 15-20 évben nem is büszkélkedhetett a folyó horgásza. Iszonyúan meg kellett vele küzdeni, volt benne erő, de végül a pecás Szomor Tamás győzött. Amiután kifújta magát, jöhetett a fotó és a videózás, majd a gigászi kopoltyúst visszengette a vízbe. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton Pécsett. Augusztus végéig sávlezárásra kell számítani a munkaterületnél. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek. Augusztus végéig útszűkület és sebességkorlátozás érvényes. Feloldották az útzárat a Jegenyés utca északi kijáratánál. Használják nyugodtan, jó utat! Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Elsőként az angol énekes George Ezra fővárosunkról írt és fővárosunk ihlette dala, Budapest a címe. Érkezik még a CNC Music Factory, az Allianz Ethnic, a Koshin és Jennifer Lopez is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155, ha közlekedési hír van. Várom, 5 perc elmúlt 9, hello, Max Levente vagyok.
0: Best FM.

Ezt fel a legjobb zenék. Funky, mondják alattam, de nem. Classic House lesz ma, mert hogy a Night Shift Extra-ban hétfői rezidensünk Lauer Christian duplázik. 7 és 8 között, tehát a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen Classic House trackjei pörögnek. A házigazda is ebben a stílusban mixel majd 6-tól, a lemezjátszók mögött White Boy. Ez az Allianz Ethnic és a Respect, ha pedig dugó baleset van, jöhet a közlekedési hír. 0620 55 55 155.

voltál, de te fadultál, vele tanultam, poklos mennyország. Kicsit eldurvultál, nem is hiányzott, csak az eső fel.

Best FM a legjobb zenék. Baleset az M7-esen, a Balaton felé Sukorónál, 3-4 kilométeres a torlódás, és Norbitól tudjuk, hogy baleset történt a fővárosban is. A Könyves Kálmán körúton, a Vajda Péter utcánál, mindkét irányban brutál dugó. Köszi Norbi, jó utat mindenkinek. 0620 55 55 155. Jennifer Lopez-zel megy tovább a péntek reggel. Ez a Get Right a legjobb zenék között.

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. What is fact?

Best FM a legjobb zenék. Valószínűleg jövő hét kedden a nyár, nem, de a nyári szünet biztosan véget ér. Szeptember 1-ével kezdetét veszi az új tanév, úgyhogy kedves nyári gyerekek, a nyár fiai, az utolsó úgymond nyári szüneti hosszú étvége jön, szombat, vasárnap, hétfő, na és a nyár fiai DJ Sammy-től, The Boys of Summer, ráadásul mindezek mellé a holnapi száraz, gyenge hidegfrontot leszámítva. Igazi nyári időnk lesz. Best FM.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Jön a nyári szünet utolsó hétvégéje, és gondolom hosszú sorok indulnak a Balatonra, ezt kihasználva. Jön majd a Balatoni Lány című Szikora Róbert és Valmár koprodukció, és zenél a Matchbox 20 is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 11 óra a friss hírek után folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. Összeütközött tegnap két autó Pécsváradnál. Ismét Márton Gábor lett a Kozár Michelin edzője. Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. Két dolgozó meghalt egy tűzesetben kedden egy mohácsi telephelyen. A robbanás ügyében a rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett, gondatlan veszélyeztetés miatt indította meg a nyomozást, írta a police.hu-n a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Kedden délután érkezett bejelentés arról, hogy egy mohácsi ipari telephely fatárolójában robbanás történt, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és vetett 15 méteres lángcsóvát. A tűz útjában tartózkodó három dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, ketten közülük a kórházba szállításuk után meghalt, harmadik társuk az életéért küzd. Ismét Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben sereghajtó Kozár Michelin vezető edzője. A Baranyai Klub honlapjának beszámolója felidézte, hogy a játékosként 21-szeres válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as idényben irányította a csapatot, másodszor 2010-től 2,5 évig, harmadszor pedig 2023 tavaszán. Összeütközött tegnap két autó Pécsváradnál, az érintett útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. A Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze a 6-os főút 182-es kilométerénél. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók is kivonultak áramtalanítani. Piszkos Freda felolvasó címmel érkezik Pécsre Kern András és Nyári Krisztián. Életre kelték majd Rejtő Jenő világát. Harmonikán Berec Péter közlekedik. Közös nyomozás indul majd legendák és tények nyomába.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
1: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-ig lesz. Ma túlnyomóan derült vagy fátyol felhős időre van kilátásunk, jelentős mennyiségű szaharai por is lesz Magyarország felett, ami szűri a napsütést. Csapadék nem várható. A keleti-délkeleti szél időnként megélénkül, a Dunántúl északi felén olykor meg is erősödik. Ma a legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű, Baranyában 34 fok lesz.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ebben az órában Sophie B. Hawkins-tól, a Compact Disco-tól, a Five-tól, nem sokára a Britney Spears-től, elsőként pedig a Mystic-től. Scandalous, 5 perc elmúlt, 10.08.28 a mai dátum, Isten éltesse az ágostonokat és a szülinaposokat. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Apropó nyár, egy kicsit így a végére megfáradtunk, nem? Na meg a munkahét végére is. Best FM a legjobb zenék. Ha így van, tartsunk ki, mert hogy jön a nyári szünidő utolsó, ráadásul hosszú hétvégéje, mert hogy csak kedden kezdődik a suli. Maradunk mozgásban a fájban! Keep on moving 1999-ből. A Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. M1 Budapest felé Tatabánya előtt terelés plusz baleset egyenlő 7 kilométeres dugó. Köszönjük Pistinek, 0620 55 55 155, ide jött az üzenete. És baleset történt a 82-es főúton Bakony-Szentkirály térségében is, ahol két autó ütközött a 35-ös kilométernél. Félpályás lezárás van. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetett.

0: a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csirkebecsinált leves, az álmenő rostor harcsafilé hollandi mártással, basalikomos paradicsomos pennével, a B-menü mákos guba szilvás vaníliasodóval, a C-menü lecsós csirkeszány kanalas nokedlivel, a Paleo menü 3290 forintért, hagymaleves, a provanszi marharagú pirított édes burgonyával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
3: Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő.
0: Nightshift a Best FM-en, minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál White Boy és DJ Miller a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen dance slágereivel. Barbra Streisand.

0: a legjobb zenék.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Biztosan szól a Múzsa csókja vagy a rózsáé? Kiss from a Rose, Seal-től? És Zúza tankcsapda is.
2: Mi a gyárkik, hogy a mennyekbe mondd csak, melyik ajtón menjek be. Mi a gyárkik, hogy a mennyekbe mondd csak, melyik ajtón menjek be.
1: Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Ha van közlekedési info, jöhet ide.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM.
3: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
5: Autóüveg Pilkington.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay kulturális negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, csirkebecsinált leves, az álmenő roston harcsafilé hollandi mártással, basalékomos paradicsomos pennével, a B-menü mákos guba szilvás vaníliasodóval, a C-menü lecsós csirkeszány kanalas nokedlivel, a paleo menü 3290 forintért, hagymaleves, provanszi marharagú, pirított édes burgonyával. Ez volt a menüajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Hey, how you doing? Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék.
8: Hírek a Best FM-en. Havonta frissítik a mentőszolgálat nyilvános kiérkezési adatait. Jön az állatkertek éjszakája már 15. alkalommal. Felhők és por szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, ami majd segíti a fejlődést, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
9: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
8: Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán. Szerdán itt katasztrófát okozott egy gleccserről lezúduló jég és törmelék lavina, amely eltorlaszolt egy folyót, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a területet. Az ár hidakat mosott el és járhatatlanná tett mintegy 40 kilométernyi utat. Reggel már mintegy 470 halottról számoltak be a hatóságok. A mentést az újabb árhullám veszélye miatt ma ideiglenesen felfüggesztették. Sötétedés utáni kalandokra várják ma a látogatóikat az állatkertek. Az állatkertek éjszakáját 15. alkalommal rendezik meg. Ezúttal 13 intézmény csatlakozott. Köztük a Fővárosi Állat és Növénykert, a Veresegyházi Medve Otthon vagy a Szegedi Vadaspark. Idén az állatokkal kapcsolatos tévhiteket járják körül. Kiderül például, hogy tényleg vak-e a vakond, vagy hogy a denevérek valóban belegabajodnak-e az emberek hajába. A szakemberek bemutatókkal, előadásokkal, interaktív programokkal készülnek. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya. 1991-ben került a Skandinávország trónjára, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 éves korában érte a halál. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként az NSYNC mémé vált dala, Justin Timberlake fura kiejtésének köszönhetően. Az It's Gonna Be Me ugyanis a dal végén úgy énekli, hogy It's Gonna Be May, mint május angolul, úgyhogy áprilisban évről évre előkerülnek a mémek. Nem találjátok ki április után mi lesz It's Gonna Be May, vagy Bye Bye Bye April, It's Gonna Be May, és még sorolhatnám. 5 perccel múlt 11. Jó utat, jó munkát, jó pihenést kívánok. Max Emlevente vagyok.
0: Best FM, a

0: Best FM, a legjobb zenék. A hazug embert hamarabb utolérik. Ugye mindenki tudja a közmondás végét. Kutatások szerint, amikor hazudunk, megemelkedik a hangszínünk.
1: Hát hazudnék én neked.
0: Would I lie to you? Ezt jelenti a Charles and Eddie duó dalának címe, a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között. Itt a Besten.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Calle Ocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési hírek. Az M3-ason Budapest felé Mezőkövesnél egy autó a szalagkorlátnak hajtott. A 125-ös kilométernél csak a külső sáv járható, több kilométeres a torlódás. Ugyanez a helyzet az M1-esen Budapest felé, a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt. Aki személyautóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, van, amit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Megjött Majoros Rita, és én ennek örülök. Örülök, hogy jöttél Glad You Came címmel, pedig a The Wanted dalával indítja a péntek délutánt. Én jó hétvégét kívánok, találkozzunk hétfőn is. Max M. Levente vagyok.

0: I'm glad you...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárföld Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grásszéri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Képzéssel segítik az anafilaxiás gyerekek iskolai ellátását. Ékszerrablás Bécsben, gyémántnyakéknek kért lába. Szaharai Pori szűrheti a napsütést. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Képzésekkel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás, allergiás gyerekeket. Lannert Judit, oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán kifejtette, idehaza csaknem 25 ezer gyerek él ilyen allergiával. Ezért ingyenes, rövid online képzést nyújtanak az oktatási nevelési intézmények dolgozóinak. Elérhető egy oktató videó is, amely az anafilaxia felismerését, ellátását, az EpiPen használatát mutatja be, illetve egy gyakorlati segédlet, amely konkrét információkat, hasznos tippeket ad a pedagógusoknak. Az érintettek már a tanévkezdés előtt felkészülhetnek a feladatra. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Történelmünk egyik sorsfordító eseménye kapcsán nagyszabású állami és egyházi megemlékezést tartanak Mohácson. Hogy mit is jelent számunkra az évforduló, arról Mozart Gábort, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatóját kérdeztük.
6: Próbáljunk felülemelkedni ennek az 500 évnek a negatív történelmi hagyományain. Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehet lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt három év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált öt tömegsír 2000 halottai közül el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
5: Logisztikai központot és hipermarketet is orosz dróntámadás ért Ukrajnában. Kijev közelében megsemmisült a piacvezető ukrán csomagküldő vállalat elosztó központja. Az ország délkeleti részén egy barkács és építőanyag áruházlánc egyik nagy üzlete kapott találatot. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból. Amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxus márka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután úgy, hogy betörték az egyik tároló üvegét. A nyomozás folyik, a két férfiről képeket is közöltek. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Jó hírem van, péntek van, szép napot kívánok mindenkinek, és mondhatom már azt így délután néhány perccel, hogy kellemes hétvégét, Majoros Rita vagyok. Egy kicsit hangolódjunk együtt a következő két napra, Savage Gardennel, Christina Aguilerával, Rúzsa Magdival, vagy éppen Ciscoval, de a Wanted már indítja is az órát és a délutánt. Glad you came!
1: Best FM, a legjobb zenék!

Best FM a legjobb zenék, szép pénteket a folytatásban is mindenkinek. Remélem, hogy jól telik eddig a nap, és hogy hamarosan itt lesz a munkaidő vége, és megkezdhetik a hétvégét. Mivel töltik majd egyébként az utolsó nyári hétvégét? Jaj, nem olyan jó ezt kimondani, bevallom őszintén. Én azért még úgy el tudnék viselni egy hónap nyarat. Gyanítom, ezzel az éppen suliba készülődők is így vannak, a szüleik meg aztán végképp, vagy lehet, hogy másként gondolják? Na jó, ezt is megtárgyaljuk a mai délutánon, előtte azért még hozok isteni zenéket, közlekedési információkat, napkérdését is, úgyhogy nem fogunk unatkozni, főképp, hogyha velem tartanak. Itt lesz mindjárt Cisco és a Tong Song, elénekli majd a Lady Marmalade dalt, Christina Aguilera, Lil Kim, Maya és Pink, de most a Savage Gardennel megyünk tovább. I Want You, itt a Best FM-en, legyen szép a napjuk!

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: What guys talk about? You know, the finer things in life.

0: West FM a legjobb zenék. Ma is sokan vannak az utakon, és azt hiszem délután még csak többen lesznek. Úgyhogy érdemes ma is figyelni, főként az M7-esen is még szerintem azért az utolsó hétvégét szívesen töltik sokan a Balatonnál, úgyhogy figyelem, én ahogy megkapom az információkat, már hozom is. Legutóbb annyit kaptam, hogy az M1-esen Budapest felé Tatabányától a kiépített terelésben, illetve a terelés előtt is erős a forgalom, úgyhogy lassulás, torlódás van a külső sávban. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, válassza a belső sávot. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom az útinfókat ma délután is. Utazzunk együtt, és vigyázzunk egymásra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nem tudom, mennyire jó hír, de elröppent egy óra a délutánból, úgyhogy pár perc múlva jönnek a legfrissebb hírek egykor, utána pedig Mark Ronson és Bruno Mars nyitja majd az órát, ez lesz az Uptown Funk. És jön majd a VIP is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Pereskedés helyett közjegyzőkkel is lezárható lenne sok vita. Medúzák rohamoztak meg egy francia atomerőművet. Holnap már jöhet egy-egy zápor. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita bíróság nélkül is lezárható. Erről írt a Magyarországos Közjegyzői Kamara. A szervezet jelezte, sok ügyben közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodást lehet kötni, amely szükség esetén végrehajtással is kikényszeríthető. Megjegyezték, idehaza tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak kevesebb, mint fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Közölték, az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Hamisítatlan sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. Az eseményről Kulcsár Róbert versenyigazgató nyilatkozott rádiónknak.
2: Az idei Generali Night Run Budapest olyan szempontból különleges, hogy gyakorlatilag egy sportfesztivál jellegű eseményt szeretnénk létrehozni egész napos programokkal, és gyakorlatilag több versenyszámban, több sportágon átívelő programokkal készülünk. Ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra is óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felölelő programsorozattal készülünk idén.
1: Ismét medúzák miatt kellett leállítani a legnagyobb francia atomerőmű 2 reaktorát. Szerda éjjel több mint 200 tonnányi medúza szállta meg a szűrőberendezéseket. A csalánozók már tavaly, illetve augusztus első felében is komoly gondot okoztak az erőműben. Jelenleg a létesítmény egyetlen reaktorblokja sem működik rendeltetésszerűen, 2 további ugyanis csökkentett kapacitással üzemel szintén a medúzák miatt, a maradék 2 pedig karbantartás miatt nem termel. Fátyol felhős időre számíthatunk, a napsütést pedig a sok szaharai por is szűrheti, esni valószínűleg nem fog. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati 2/3-án 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép délutánt, igazán szuper pénteket kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok ebben az órában, és hát azt kell, hogy mondjam, szuper dalokat hozok. Na higgyék el nekem, ez nem kamu, hanem tényleg a 90-es, 2000-es évek legjobb zenéi, mert hogy itt lesz Sergio Mendez és a Black Eyed Peas, na meg a Mash Canada, vagy az Uptown Funk, Mark Ronson és Bruno Mars dala. Már kezdek is!
0: Best FM.
4: A

ezek a szép sztorik. Gyönyörű.

nem kopik. Best FM a legjobb zenék. Meghoztam a nap kérdését. Közelítünk sajnos a nyár végéhez, hiszen ez lesz az utolsó augusztusi hétvége. Úgyhogy ma arra vagyok kíváncsi, hogy mi volt az idei nyár legjobb pillanata, vagy legjobb eseménye, legjobb történése. 0620 55 55 155 jöhetnek ide az üzenetek, de ott vagyok a Facebookon, az Instagramon is várom a válaszokat. Mi volt ez a pillanat, amire legszívesebben emlékeznek vissza ebből a nyárból? Na persze ez nem egy ilyen lehangoló témának készült, úgyhogy a vidám pillanatokat is nagyon várom, sőt azokat várom igazán, úgyhogy tényleg jöjjenek a válaszok, és mellé a legjobb zenék a 90-es 2000-es évekből. Madonnával utazunk tovább, és a Vogue-gal, ez pedig tipikusan az a dal, hogyha a 90-es 2000-es években volt valami film, amiben a divat szóba került, akkor ezt a dalt ott biztos, hogy hallhattuk. Na meg most itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán Monornál baleset történt a 34-es kilométernél, úgyhogy csak a külső sáv járható. Budapestről pedig azt az információt kaptam, hogy az Andrássy úton történt baleset, méghozzá a Bajcsy-Zsilinszky úti kereszteződés előtt. Köszönöm szépen az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155, ha bárki bármit lát az utakon, az utak mentén, ami infó lehet a többi autózónak. Megköszönöm, hogyha megírja vagy felhív. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kristóftól jött egy üzenet, aki azt írta, hogy náluk nagyon nyárvégi hangulat van az irodában, egyébként hatan dolgoznak az irodában plusz a főnök, viszont utóbbi annyira jó fej volt, hogy látta a többieken picit ezt a már-már hétvégi, már-már nyárvégi hangulatot, hogy kettőkor mindenkit hazaengedett, úgyhogy a főnökének szeretnének küldeni egy isteni dalt, annyit ért Kristóf, hogy Tamásnak szól az üzenet, hallgatja egyébként a Best FM-et, de biztosak benne, hogy tudja, kiről lesz szó, úgyhogy hát mindenkire ilyen főnököt kívánok, és akkor a következő órában a jó főnököknek, és ugye Tamásnak is érkezzen majd a Chocolate Puma és az Always and Forever. Vagy éppen a Hooligans dala, ez a legyen valami. Jó hétvégét nektek!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
2: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszíri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
3: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
5: Unger Anna lett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke. Medve tépett szét egy autót Romániában. Esőre most még nem kell készülni. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. megválasztották a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökét. Unger Anna politológus megbízatása szeptember 1-től 6 évre szól. A titkos szavazáson az ELTE Társadalomtudományi Karának docense 137 igen, 7 nem voksot kapott, egy képviselő tartózkodott. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből. A hivatal nyomozati elnök helyettese Tasnádi Katalin, a központi nyomozó főügyészség ügyésze lett. Nyilvánossá tette a mentőszolgálat a kiérkezési adatokat. A stat.mentők.hu oldalt havonta frissítik. Az időt a segélyhívástól a mentőegység kiérkezéséig mérik. A cél, hogy valósághű kép alakuljon ki a mentési folyamatról, mondta rádiónknak Szűcs Brigitta, az országos mentőszolgálat szóvivője.
6: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Pontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
5: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el Magyarországon. A 60 éves brit férfit Amerikában gyerekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények miatt keresték, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene, a legkeresettebb bűnözők közé tartozott. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott hazánkon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte. Autót tépett meg egy éhes medve Romániában. A nem mindennapi jelenetet a transzfogarasi úton videózta le egy autós, írja az Infostart. Az állat odalépett a kocsihoz, megragadta a lökhárítót és leszakította. A közelben egyébként egy egész mackó családot is láttak, így lehet, hogy a felvételen egy anyamedve látható. A fátyolfelhők mellett jelentős mennyiségű szaharai por is szűrheti ma a napsütést, csapadék viszont nem várható. A levegő napközben 29-36 fokig melegedhet. Holnap átmenetileg megnövekszik a felhőzet, elszórtan zápor, zivatar is jöhet, de több órás napsütés még így is juthat nekünk. A szél élénk, erős lehet, délután az ország északnyugati kétharmadán 27-32 fok lehet, délkeleten még 35 fok körüli értékeket mutathatnak a hőmérők.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Mi volt az idei nyár legszebb, legemlékezetesebb, legizgalmasabb pillanata? 2 óra után 4 percel is erre a kérdésre keresem a választ. Majoros Rita vagyok. Ez a nap kérdése, úgyhogy jöhetnek az üzenetek a 0620 55 55 155-re, vagy Facebook, vagy Insta oldalunkra. Mellé pedig a Chocolate Puma is zenél. Always and Forever.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Mi volt az idei nyár legemlékezetesebb, legszebb, vagy éppen legjobb pillanata? Ma délután ezt a kérdést tettem fel, úgyhogy nézzünk is pár üzenetet. Azt írja Gábor, a kislányom idén tanult meg úszni, amikor először elengedte a kezünket a medencében, és egyedül úszott felém. Szerintem büszkébb voltam, mint amikor diplomát kaptam. De cuki. Eszter is írta, férjemmel 20 év után először voltunk kettesben egy teljes hétvégét, gyerekek nélkül, telefon nélkül, csak mi. Rájöttünk, hogy még mindig tudunk randizni egymással, és mennyire jó volt, és elhatároztuk, hogy legalább fél évente adunk magunknak egy ilyen hétvégét. Csodásan hangzik. 0620 55 55 155, ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Ha végig gondoljuk az elmúlt nyarat, mi volt a legszebb, legjobb, legizgalmasabb pillanat? Jöhetnek az üzenetek. Az üzenetek közben pedig érkezzen Will Smith és a Getting Jiggy With It, egy igazi nyári hangulatú dal, hogy visszaemlékezzünk a nyári pillanatokra, élvezzük a zenét, a táncot, és egyszerűen csak a szabadságot. Getting Jiggy With It, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balázstól kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt a Szilágyi Erzsébet fasoron, méghozzá a Szilágyi Erzsébet fasor Kútvölgyi út Városmajor utca találkozásánál, úgyhogy ott kell Budapesten némi fennakadásra számítani. Az M4-es autóút Törökszent Miklós felé vezető oldalán pedig Monornál korábban baleset történt, a 34-es kilométernél továbbra is csak a külső sáv autózható. Az M1-esen Budapest felé a Tatabányától kiépített terelésben, illetve a terelés előtt erős a forgalom, úgyhogy szintén torlódás van. Továbbra is, aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Köszönöm az infókat, várom őket a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Ha látnak valamit az utakon, írjanak. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Már csak mi tudjuk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangszozoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz a Bóbita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grásszéri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
3: Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson. Járdára felhajtva ütött el két haragosát, 10 évre börtönbe megy, folytatódik a nyárias idő. Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson, amely a Mohács 500 projekt komplex városfejlesztési programjának egyik fontos, már megvalósult eleme. A belvároshoz közeli, korábban ipari funkciót betöltő területen megvalósult háromszintes létesítmény 86 személygépkocsi és 7 motorkerékpár elhelyezésére biztosít lehetőséget. A parkolóház augusztus 19-e óta már a lakosság számára is ingyenesen használható. A kenyérgyár parkolóház nem egy önálló beruházás, hanem a belváros átfogó megújításának része. A Széchenyi tér, a fogadalmi templom környezete, valamint a kapcsolódó sétáló utcák korszerűsítésével párhuzamosan a parkolási lehetőségek átszervezésére volt szükség. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárait. 18.278-an jelentkeztek a felsőoktatásba. Közülük 10.712-en jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas képzésben 2.557-en folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A második legtöbben a Pécsi Tudományegyetemre jelentkeztek. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécslit Irodalmi Fesztivál, amelyet idén szeptember 7-e és 12-e között rendeznek meg a Baranyai megye székhelyen. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásából kiderül, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az eseményeket a város legnagyobb könyvtárában, a Tudásközpontban, a Széchenyi téri Művészetek és Irodalmi Házban és a Szabad Kikötőben tartják meg. Több kisebb felújítást is elvégeztek a Pécsi Nemzeti Színház épületében az elmúlt hónapokban. Egyebek mellett 200 négyzetméteren kicserélték a szőnyeget a lépcsősorokon. A most kezdődő évad első nagy színházi bemutatója Tóth Péter Árd Jélus Királyfi című daljátéka lesz szeptemberben, amit a Móri Zsigmond Nem élhetek muzsika szó nélkül című drámája követ. Jogerősen 10 év fegyházbüntetés szabott ki emberölés kísérlet miatt a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki egy szóváltás után autóba szállt, majd a járdára felhajtva elütötte két haragosát Pécsett a belvárosban 2024 májusában. A két elütött ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ítélet jogerős.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüvegcentrum.
3: Az M60-as autópályán az M6-os felé vezető oldalon Szederkény Boly térségétől aszfaltoznak. Egy szakaszon lezárták a külső és a leálló sávot. A Szajki pihenőhely jelenleg nem használható. Ez az előrejelzések szerint szeptember 2-áig lesz. A délutáni 33-34 fokról este Baranyában 28-29 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 32 fok lesz névétek körzetünkben, és hát az ország legnagyobb részén várható csapadék. Egyelőre úgy néz ki, hogy Pécset nem, de Szekszárdon például jöhet egy kisebb zápor, vagy akár zivatar is megerősödő szél mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Hajni, köszönöm szépen, találkozunk 4 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt és nagyon jó rádiózást kívánok. Ma már péntek van, rövidesen vége a munkaidőnek, aztán kezdődik a lazítás. Hozol majd a hétvégi programokat, csak úgy, mint a dalokat, felünk lesz Wickfield, előtte énekel Christina Milian.
0: 101.7 Best FM.

0: legjobb zenék.
1: Mesélhetnék arról, hogy mi van velem, hogy folyton fáradt vagyok, és sokszor fáj a fejem, hogy túl kevésnek érzem mások mellett már önmagam, pedig körülöttem lassan már mindenki ugyanolyan. Elmesélhetném azt is, hogy milyen érzés, ha jön a kérdés, miért vagyok ugyanabban, amiben tegnap, aki meg nem érdemli meg, az mindent megkap. Yeah.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Ma reggel részleges holdfogyatkozás volt, amelyet Pécsről is meg lehetett figyelni, bár egy picikét bezavartak a felhők. Erikától kaptunk egy saját fotót, ezt köszönöm szépen, így legalább én is részese lehettem neki, ugyanis tekintettel átaludtam az égi jelenséget. Hogy a folytatásban milyen lesz az időjárás, hamarosan beszámolok erről, és addig viszont jönnek a dalok. Adok itt 90-es klasszikust egymás után, itt lesz Frenyó Ágnes és a Most Jó, ez pedig a Spike és a Respect a Best FM-en. Respect.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Érkeznek az időjárás legfrissebb hírei, még mindig nagyon meleg van, Pécset ezekben a percekben 33-34 fokot méretünk, de mindez nem tart sokáig, mert hogy holnap elér minket egy gyenge hidegfront, körülbelül 2 mm csapadékkal, míg reggel a 21, napközben a 25-26 fok a jellemző, ráadásul feltámad a szél. Vasárnap már 32, jövő héten hétfőn kedden 33-34 fok lesz, míg a hét második felében visszaesnek a számok egészen 24-26 fokra. Az időjárás legfrissebb hírei után hamarosan szól az újdonság Geszti Pétertől és Péter Fiboritól, előtte pedig adom a feldolgozást az Atomic Kitten-től, The Tide is High a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
4: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Jövő héten kedden becsöngetnek a sulikban, ugyanis kezdődik a tanév. Többek között ezzel is foglalkozunk a Pécskeféle egyben holnap, a szokott időben 3 és 5 óra között. Most a folytatásban hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 4 órakor, addig is zenél a Crystals.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Időjáráson és közlekedéssel jönnek már is a legfrissebb hírek délután 4 órakor. Majd érkeznek a srácok Amerikából, velünk lesz az Outkast és a Heya.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Sportolóké lesz szereptér holnap. Több mint 2 méteres harcsát fogtak. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi meg működését. Szendi Hajni vagyok. A mohácsi csata történelmi előzményeit és az eseményben résztvevő emberek sorsát állítja középpontba. A Mindig itt leszünk, Mohács 500 című rockmusical, melynek ősbemutatóját a csata 500. évfordulóján szombaton tartják meg Mohács főterén. A darab szövegírója és zeneszerzője Szomor György azt mondta, egy történelmi korszakot képtelenség lenne a maga teljességében színpadra állítani. Ehelyett azt szeretnék megmutatni, hogyan éltek és milyen döntési helyzetekkel szembesültek azok az emberek, akik már a történelmi figuraként élnek a magyarok emlékezetében. A mohácsi vereség, mondta, a magyar kulturális emlékezetben sokáig a végzetes bukás szimbólumaként jelent meg. A Mindig itt leszünk azonban egy másik nézőpontot is megmutat. Nyomoz a rendőrség a mohácsi tűz kapcsán. 2 dolgozó meghalt egy tűzesetben kedden egy mohácsi telephelyen. A robbanás ügyében a rendőrség halált okozó foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt indította meg a nyomozást, írta a police.hu-n a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság. Kedden délután érkezett bejelentés arról, hogy egy mohácsi ipari telephely fatárolójában robbanás történt, vélhetően az üzemanyagellátó rendszer tövében lévő por állagú faanyag gyulladt meg, és vette 15 méteres lángcsóvát. A tűz útjában tartózkodó 3 dolgozó súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett, 2 közülük a kórházba szállításuk után meghalt, 3. társuk az életéért küzd. Egy helyen változott a Pécsi Tudományegyetem új kuratóriumának névsora a szenátus által felállított sorrendhez képest. Berke Gyula helyett Fedor Ferenc került be az alapítvány kuratóriumába. Az új kuratórium szeptember 1-én kezdi meg működését, miután a jelenlegi testület mandátuma augusztus 31-én lejár, írja Szabad Pécs. Több mint 2 méteres harcsát fogtak a Dráva baranyai szakaszán. Ha minden igaz, ekkora hallal az utóbbi 15-20 évben nem is büszkélkedhetett a folyó horgásza. Iszonyúan meg kellett vele küzdeni, volt benne erő, de végül a pecás Szomor Tamás győzött. Amiután kifújta magát, jöhetett a fotó és a videózás, majd a gigászi kopoltyúst visszengette a vízbe. Sportolóké lesz a reptér a futás szerelmeseinek, igazi csemege, kisgyermekes családoknak az altatás helyetti alternatíva, a repülés iránt érdeklődőknek pedig egy kis terepszemle, a pécsi Pogányi repülőtéri futóverseny. A nevezés lezártak, holnap este 400-an futnak. A szervező Futapécs ESE többféle távval készül, így nem csak a félmaraton szerelmeseit várták.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átterész javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! A délutáni 33-34 fokról este Baranyában 28-29 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 32 fok lesz névétel körzetünkben, és hát az ország legnagyobb részén várható csapadék. Egyelőre úgy néz ki, hogy Pécset nem, de Szekszárdon például jöhet egy kisebb zápor, vagy akár zivatar is megerősödő szél mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Friss hírek, információk legközelebb 5 órakor a Best FM-en. További kellemes délutánt kívánok. Zajlik a Szamárfül családi fesztivál, hogy vajon milyen programokkal, rövidesen beszámolok erről is. Addig is velünk lesz a Faith No More 90-es klasszikusa, az Easy, előtt az Outkast játszik, ez már a Heya.
0: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szent Egy Hét Best FM. Zajlik a Szamárfő Családi Fesztivál a Zsolnay negyedben, ahol jelenleg is tart a Pandani projekt, illetve a Buborék Workshop. 5 órakor lesz ringató a szabadtéri színpadon, majd pedig fellép Bíró Eszter és Varró Dániel. Holnap többek között várható jógakaland, robotika foglalkozás, terápiás kutya bemutató, aztán délután 4 órakor kezdődik Szalóki Ági koncertje, melyet követ a belvárosi betyárok előadása, míg a pizsamás séta este 8 órakor indul. A folytatásban kiderül, hogy Komló mivel készülnek a bányászapok programsorozatra, addig is szólnak a dalok megállás megszakítás mentesen, itt lesz például Szil és az Amazing, Pápa Jóci és az Özönvíz, előtte indul a 90-es klasszikus, ez már a Push the Feelingon, a Best FM-en. I'm not afraid to

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Jövő héten kezdődik a komlói bányászapok programsorozat, nézzük azt, hogy pontosan mire is számíthatunk. Szeptember 3-án, vagyis csütörtökön, 10 órakor koszorúzás lesz a bányász emlékműnél, majd pedig kezdődik az országos bányásznap ünnepi ülése és az ünnepi testületi ülés a színházban, míg a sajtótájékoztató 1:30 és 2 között zajlik a kaptárban. Szeptember 4-én pénteken este 6 órakor színpadon a Sehonlap Akusztik, majd pedig a Well Hello, a Kacai 10 órakor kezd, 24 órától pedig DJ Jamina fogja ízítani a hangulatot. Szeptember 5-én szombaton lesz többek között zenés ébresztő, Civilizek utcája, bányászapi szűrőprogram, a Hiperkarma 4-8-kor kezd, a tűzijáték 9 órakor indul, ezt követően fellép a Honey Beast, illetve még DJ Fő is. Szeptember 6-án vasárnap 9 órától kézműves piac lesz az Esperanto téren, fellép az Apacuka zenekar, a Chili Papas, a 40 plusz zenekar, de ott lesz majd 5 órától a Lóhere is, ők egyébként bikini dalokat fognak játszani, a Nihil Chips 6:30-kor kezd, mi 8 órától Tunyogi Péter emlékműsor lesz a Cheat zenekarral. És ha már a Honey Beast is fellép, akkor tőlük szól hamarosan a Pánik, de velünk lesz mellette Justin Timberlake, illetve a Vénusz is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírpa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkingtől autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
3: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
0: Együtt a gyermekeinkért Szent Lőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Bita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszili Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
4: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozata keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben. Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
0: Ez volt a programajánló.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM.
1: Hétfőn is folytatódnak a véradások Baranyában, Pécsettan, Regionális Vérellátó Központi Intézetben a Pacsirta utca 3-as szám alatt, reggel 8 és délután 3 óra között várják a véradókat, míg a Mohácsi Transfúziós Osztályos Intézetben a Szepesi tér 7-es szám alatt szintén reggel 8 és délután 3 óra között lesz véradás. Fontos információ, hogy a véradáshoz minden esetben szükség van érvényes személyigazolványra, lakcímkártyára, valamint TB kártyára. Rohan az idő, úgyhogy hamarosan meghallgatjuk a legfrissebb híreket délután 5 órakor. Addig is jön a Lokálpatrióta csapat Marsalkó Dáviddal, itt a Halott Pénz és a Majd, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Nagyon régóta szeretnénk a rajongók, hogy Robbie Williams és Kylie Minogue összeállásának legyen folytatása. Ki tudja, hogy mit az a jövő. Egy dolog biztos, mögöttük van a Kids, ezt hallgatjuk hamarosan. Előtte érkeznek a legfrissebb hírek és információk délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson. Járdára felhajtva ütötte el két haragosát, 10 évre börtönbe megy, folytatódik a nyárias idő. Átadták a kenyérgyár parkolóházat Mohácson, amely a Mohács 500 projekt komplex városfejlesztési programjának egyik fontos, már megvalósult eleme. A belvároshoz közeli, korábban ipari funkciót betöltő területen megvalósult háromszintes létesítmény 86 személygépkocsi és 7 motorkerékpár elhelyezésére biztosít lehetőséget. A parkolóház augusztus 19-e óta már a lakosság számára is ingyenesen használható. A kenyérgyár parkolóház nem egy önálló beruházás, hanem a belváros átfogó megújításának része. A Széchenyi tér, a fogadalmi templom környezete, valamint a kapcsolódó sétáló utcák korszerűsítésével párhuzamosan a parkolási lehetőségek átszervezésére volt szükség. 6 napon át több mint 30 programmal, a többi között ismert és feltörekvő szerzőkkel, író-olvasó találkozókkal, beszélgetésekkel, felolvasásokkal, kötetbemutatókkal várja az érdeklődőket a Pécsi Irodalmi Fesztivál, amelyet idén szeptember 7-e és 12-e között rendeznek meg a Baranyai megye székhelyen. A Csorba Győző könyvtár tájékoztatásából kiderül, a 2020-ban alapított fesztivál célja a kortárs irodalom nagy közönséghez való közelítése, és hogy izgalmas találkozásokat teremtsen szerzők és az olvasók között. Az eseményeket a város legnagyobb könyvtárában, a Tudásközpontban, a Széchenyi téri művészetek és irodalmi házban és a Szabad kikötőben tartják meg. Jogerősen 10 év fegyházbüntetés szabott ki emberölés kísérlet miatt a pécsi ítélőtábla arra a férfira, aki egy szóváltás után autóba szállt, majd a járdára felhajtva elütötte két haragosát Pécsett a belvárosban 2024 májusában. A két elütött ember 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ítélet jogerős. Összeütközött tegnap két autó Pécsváradnál az érintett útszakaszt teljes szélességében le is kellett zárni. A Baranya vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint egy személygépkocsi és egy kis teherautó ütközött össze a 6-os főút 182-es kilométerénél. Az esethez a pécsi hivatásos tűzoltók is kivonultak áramtalanítani. Ismét Márton Gábor lett a labdarúgó MB2-ben sereghajtó Kozár Misleny vezető edzője. A Baranyai Klub honlapjának beszámolója felidézte, hogy a játékosként 21-szeres válogatott Márton Gábor először a 2007-2008-as idényben irányította a csapatot, másodszor 2010-től 2,5 évig, harmadszor pedig 2023 tavaszán.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
2: Híd és átteresz javítási munkákat végeznek a Harkány-Seje Darány összekötő úton Baranya és Somogy megye határánál, novemberig útszűkület lassítja a forgalmat. Építési munkák miatt pedig útszűkületre kell számítani a Mohácsi összekötő úton egészen az év végéig. Jó utat! A délutáni 33-34 fokról este Baranyában 28-29 fokra csökken majd a levegő hőmérséklete. Holnap 21 fokra ébredünk, délután 32 fok lesz névétel körzetünkben, és hát az ország legnagyobb részén várható csapadék. Egyelőre úgy néz ki, hogy Pécset nem, de Szekszárdon például jöhet egy kisebb zápor, vagy akár zivatar is megerősödő szél mellett.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: hírek, információk legközelebb 6 órakor a Best FM-en. Szaharai por nehezíti az életünket, van egy tippem, holnap senki nem mosson autót, mert teljesen felesleges. A mikrofonnál továbbra is H. Horváth László, indítom az újabb zenei maratont, velünk lesz az OMC, előtt a páros Robbie Williams, Kylie Minogue-gal. 101 hét Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Holnap alaposan le fog hűlni a levegő, hiszen elér minket egy hidegfront már az éjszakai órákban. Reggel 21, napközben összességében 25-26 fokra érdemes készülni, minimális csapadékkal, viszont viharos széllel. Vasárnap már 32, jövő héten hétfőn és kedden 33-34 fok lesz, míg a hét második felében visszaesik megint a hőmérséklet 26-27 fokra. Az időjárási idej után tovább szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen. Itt leszek a brit lánykák, a Sugar Babes, zenél a Van Hello, akik jövő héten fellépnek ugye a komlói bányásznapokon is, előtte adom az újabb 90-es klasszikust, ez már a For the Close és az Ain't No Sunshine a Best FM-en.

látom se majd. Nem vagyok bolond, se vak, ezért nehéz, hogy az arcodban látom, mikor még az voltam. A percekből, amiket elvettünk, még próbálnék visszaadni, de nem tudom, hogy kell a hosszúra nyúlt ölelésekből kiszakadni.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a 101 hit Best FM. Következő vendégem Pap Norbert, a PTM történeti földrajz professzora, amiről beszélgetünk az nem más, mint a Mohácsi csata, ami 1526. augusztus 29-én zajlott le, tehát idén lesz 500 éves. Mit tudunk ma biztosan a csata lefolyásáról, és melyek azok a részletek, amelyek még mindig vitatottak?
1: Nagyon sok részlet vitatott, tehát ami biztos az, hogy mi történt, tehát hogy egy meglehetősen nagy oszmán sereg érkezik ekkor Magyarországra, mintegy 80 ezer fő, és ott Mohácstól délre valahol egy nagyjából 30 ezeres, vagy közel 30 ezeres magyar sereg, vagy zömmel magyarokból, mellette a szomszédos országok népeinek fiaiból álló hadsereg várja őket, és hát megütköznek a csatának, az lett a vége, másfél-két órás küzdelemet követően, hogy az oszmánok egy elsöprő győzelmet aratnak, nagyon magas a veszteség, tehát 16-18 ezer katona esik el a magyar oldalon, és meghal a király is, az oszmán veszteségek csekélyek, az oszmánok tovább vonulnak néhány napon belül Buda felé, az ország középső részét végig fosztogatják, majd néhány hét múlva kivonulnak az országból. Tehát ennyi az, ami mondjuk így, hogy biztos. És hát a részleteket illetően sok kérdőjel van. Amikor 8 évvel ezelőtt Fodor Pál professzor úrral elkezdtünk ezen a kutatási projekten gondolkodni, akkor az volt a célunk, hogy tisztábban lássuk a helyzetet, mint ami akkor tűnt. Úgy gondolom, hogy sokat haladtunk előre, tehát a korszakot illető tudás is gyarapodott, tehát a Jagelló korszakot illetően is sokféle kutatás zajlott különböző kutatók bevonásával, és hát a csatát illetően is sokkal több részletre fény derült, sokkal több forrást sikerült használatba venni, mint ami addig látszott, és sok új technikát alkalmazva, sok új módszert alkalmazva a csata részleteiről is hát sokkal többet tudunk, de azt nem állítom, hogy ne maradtak volna kérdőjelek, vagy ne lenne ezzel a kérdéssel kapcsolatban ma is vita.
0: Azt már tudjuk, hogy pontosan hol volt a csata?
1: A térség az Mohácstól délre, hát ahogyan a Brodalics István, a szemtanú krónikás leírja, nagyjából ilyen 8-10 kilométer távolságra volt. Arról van vita, hogy ez inkább a Duna felé, tehát a Mohácsi-síkságnak a keleti Duna felé eső oldalán, vagy inkább a nyugati felén, Majs falu környékén volt inkább. Nincsen olyan nagyon nagy távolsága kettő között egyébként, a jelenlegi két aktuális értelmezés között. Van egy Sátorhelyfalu környéki összecsapási elképzelés, ezt mi valljuk, mi ezt erre találtunk sokféle meggyőző bizonyítékot, mások úgy gondolják, hogy más kutatók úgy gondolják, hogy ez inkább Majs falu környékén volt. Bár mondom, a távolság nem nagy a két hely között, viszont a Sátorhely és a Majs között volt akkoriban egy megáradt patak, ez a Borza patak, ami ma már nem ott folyik, ahol egykor, és igen, nagyon keskeny kis víz erecske, ami be van csatornázva. Akkoriban ez egy viszonylag széles, nagy árterű vízfolyás volt, egy ilyen mocsaras terület. Ez volt a kettő között, tehát hogy az egyik oldalán vagy a másik oldalán kell a csatát keresni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. A zenei maraton hamarosan folytatódik a srácokkal, jön majd a Hooligans és az eljátszó gyémánt.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
3: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben, könnyed klasszikusok egy kis csavarral, krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítés tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: kapnak a pedagógusok, Mohácsi Vész, le kell végre számolni a tévhitekkel, medúza invázió egy francia atomerőműben. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanév kezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Idehaza csak nem 25 ezer gyermek él anafilaxiás allergiával. 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt Nemzeti Laboratóriumok elnevezésű program keretében, összesen csak nem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
1: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, akiknek a földi maradványait a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen megtalált 5 tömegsír 2000 halottai közül meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében szálltak sikra.
0: Medúza invázió miatt kellett leállítani egy atomerőmű 3 blokját Észak-Franciaországban, Gravelinban. A víziállatok a tengerből kis hián bekerültek a hűtőrendszerbe. A biztonsági személyzet azonnal lépett, miután a szűrőrendszer jelezte a veszélyt. 2 hete 3 reaktort állítottak le hasonló okokból ugyanebben az erőműben. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Amikor nálunk péntek van, akkor igazából mindig egy másik nap van. Mert hogy a péntek a Night Shift extra ideje, és ilyenkor 6 rezidens lemezlovason közül valaki visszajön, és játszik újból még egy órát megszokott helyén és idején kívül. A mai péntekből hétfőt csinálunk, mert hogy Lauer Krisztián hétfői rezidensünk jön majd héttől, ami persze azt is jelenti, hogy én is ugyanazt játszom, vagy hát ugyan abból a stílusból válogatok 6 és 7 óra között, mint amit majd ő fog pörgetni 7 és 8 óra között, és hogyha hétfő, és Lauer Krisztián, akkor az bizony Classic House. Szóval a mai Night Shift extrában is a Classic House dominál 6 és 8 óra között itt a Besten. Indul a Night Shift.
3: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.

It's you I want. It's you I want. It's you I want. It's you.

Nightshift-es lemezlovasokkal, Nightshift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról. Az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Nightshift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Nightshift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 06 20 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu.

0: legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És amivel kezdtük a hétköznapokat, meg hát amivel minden hétköznapot kezdünk, meg minden hetet kezdünk, azzal zárjuk most ezen a héten a hétköznapokat. Vagyis a mai péntek az igazából hétfő lesz még egy órán keresztül. Classic House fog pörögni 7 és 8 óra között, és Lauer Krisztiánnal gyorsan helyet cserélünk, és pár perc múlva innen folytatjuk. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101 hit Best FM. 101 hit Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Programajánló a Best FM-en. Augusztus 29-én a Káptalan kertben fellép Gangsta Zoli és a Kártel. Bővebb info és jegyelővétel www.káptalankert.net. Augusztus 28 és 30 között jön a Szamárfül Családi Fesztivál a Zsolnai negyedben. Augusztus 28-án délután 5 órakor ringató lesz Szabó Vita Bábszínház szabadtéri színpadán. Fellépők Grászszíri Boglárka, László Varga Judit, László Virág, Sándor Hidvégi Zsuzsanna és Szabó Bekangéla. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Bővebb információ palkonya.hu. További ajánlatok Halász Kingától, a Zsök kommunikációs munkatársától.
2: Augusztus 28-án a Kodály Központ kulisszatitkai címmel vezetett séta lesz a Kodály Központban, aminek során megismerhetjük az épület történetét, akusztikáját és érdekességeit. Besétálhatunk a színfalak mögé, megismerhetjük a backstage működését és az összes titokra fényderül. Augusztus 28-án a Zsolnai Táncházak sorozat keretében a Bohaj zenekart látjuk majd vendégül, ezúttal a Színház téren. Ők évtizedek óta vannak már kapcsolatban a magyar néptánccal és a népzenével. A repertoárjukban megtalálhatók felvidéki, moldvai és erdélyi zenék is. Augusztus 28-ától 30-áig jön a gyerekek által legjobban várt rendezvény, a Szamárfő Fesztivál a Zsolnai negyedben.

0: Idén is rengeteg érdekes programmal készülünk. Ha csak a zenei kínálatot nézzük, itt lesz például Grillus Vilmos, Szalóki Ági, Bíró Eszter és Varó Dániel egy irodalmi koncertet fog tartani.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. I'm the lyrical gangsta. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: 24 órás védelem alatt a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetői hazatért a műszaki hibás Gripen hős pilótája, újabb áradástól tartanak Nepálban.
4: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
3: Elrendelték a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének és helyettesének 24 órás rendőri védelmét, jelentette be közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter azt írta, hogy Ungár Anna Róza elnök és Tasnádi Katalin nyomozati elnök helyettes, idézem, a legveszélyesebb feladatra, a maffia elleni küzdelemre vállalkoztak. Ma választotta meg őket az országgyűlés, megbízatásuk 6 évre szól. A Fidesz frakció az eljárás kezdete előtt kivonult az ülésteremből, majd közölte, az Alkotmánybírósághoz fordul a szervezetről szóló törvény ügyében. Hazatérhetett a kórházból a balesetet szenvedett Gripen pilóta, erről Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tájékoztatott közösségi oldalán. Posztjában mielőbbi teljes felépülést kívánt az őrnagynak. Vadászbombázója hétfőn gyakorlat közben hibásodott meg. A tapasztalt hajózó úgy döntött, mindenképp visszaviszi a gépet a szolnoki bázisra. Ezt meg is tette, és csak a kényszerleszállást követően katapultált. A manőver során gerincsérülést szenvedett, kedden megműtötték, a beavatkozás sikeres volt, a pilóta teljes felépülése várható. Újabb áradás fenyeget Nepál és Kína határán, ezért felfüggesztették a szerdai katasztrófa utáni mentést. Tegnap előtt eltorlaszolt egy folyót egy gletszerről lezúduló jéglavina, a felgyülemlett víz pedig elöntötte a térséget. Az ártelepüléseket mosott el, a legutóbbi beszámolók már 500 halottról szólnak. Ennél sokkal többen tűntek el, köztük 3 magyar is. Népszerű országos sportfesztivállá nőtte ki magát a Generali Night Run. Az egésznapos eseményen több sportágban is próbára tehetik magukat holnap a résztvevők. A Műegyetem rakpartnál a Dunát is átúszhatják. Részletek Kulcsár Róbert versenyigazgatótól.
5: Több sportágon átívelő programokkal készülünk, ami az idei év egyik legnagyobb újítás és legszínesebb pontja, az a Dunaátúszás lesz. Készülünk egy streetball bajnoksággal is, és értelemszerűen a reggeli felmaratoni szám mellett az esti futóversenyszámokra és óriási fókusz helyeződik, úgyhogy tényleg egy nagyon színes és egész napot felülelő programsorozattal készülünk idén.
3: Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
6: Na, remélem azért az öreg Bob majd ezt is valamikor elővesz és leporolja, mint az SOS-t.
7: Szia Vágyból, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Igen, ez egy nagyon-nagyon jól sikerült darab, de ez az egész album nagyon-nagyon jó volt.
6: Igen, ez mi is volt ennek a címe? A... Ugye? Hát, 50 fölött ez már, ugye? Ilyen nehezen megy.
7: Nagyon-nagyon durva. Tehát 50 fölött már nagyon-nagyon durva, tényleg.
6: És ráadásul, hogy még csak te vagy 50 fölött. Na,
7: viszont erről az albumról a kedvencem a Paradise volt.
6: Igen.
7: Nagyon-nagyon
6: szeretem. Azért nagyon jó. Na, a Lovas Krisztián a lemezjátok mögött, egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Pontosabban még egy órán keresztül a mai Night Shift Extrában. Classic House itt a Best.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Törjük itt a fejünket, hát pedig megmondtad a megfejtést. Hát a Paradise, a címadó dal az albumról, ugye az volt az album címe, és azon volt a Bob Sinclair féle Ultimate Funk. Na hát itt meg egy nem is tudom... Nem, hogy hívják azt ilyen birodalmi harcos? Hogy hívják a fehér ruhásokat a csillagok háborújában?
3: A birodalmi katonák.
2: A stormtrooperek.
3: Igen.
2: Na mindegy. Nem, ez az úri ember, ez kérlek szépen már ugye valahogy így az ébredő erő meg ezekbe játszott. A Spoonface Elroy.
3: Igen.
2: Ugye nem tudom. Tehát a csillagok háborúja rajongók biztos tudják, hogy melyik, mit tudom én, melyik hadosztálynak volt a melyik parancsnoka.
3: Ja, hát az persze, az már nagyon bonyolult.
2: Ott már nagyon képbe kell lenni. De egyébként ez milyen általános dolog gyorsan akartam mondani, a Soul Searcherbe az egyik hölgy, aki énekelt. Ő meg az ötödik elembe vállalt egy kisebb szerepet. De!
3: Nem is tudtam.
2: De, úgyhogy itt filmsztárokkal vagyunk itt körbevéve. Igen, szóval Elroy Spoonface, illetve hát a Black Legend. És a You See the Trouble with Me, Barry White után szabadon, Lauer Christian a lemezjátszók mögött, Classic House egészen 8-ig.

Alex.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Na mindig így visszamenőleg jutnak eszünkbe dolgok. Igen, igen. Szóval, hogy még egy másodpercre a
3: Barry White,
2: igen, a You See the Trouble with Me. Én olvastam utána egy interjút a megboldogult Barry White-tal, aki pár évre rá azt mondta, hogy ő nagyon bánja, hogy nem adta meg a jogokat. Mert azt mondta, hogy azt mondta, hogy ő nem hitt benne, és aztán látta, hogy ez mekkorát ment, és persze, azt mondja, hogy elszalasztott egy óriási lehetőséget, hogy ő az egyel vagy kettővel fiatalabb generációnak megmutassa magát, megmutassa ezt a stílt, úgyhogy egy interjúban ő azt mondta, hogy ha most kérnék meg, akkor ő odaadná jogokat.
3: Sose felejtem el egyébként, hogy a Bakelitből nem tudom hány ezer darabot vágtak le, és rettenetesen ritka, ugye, tehát az első, mert utána újra kellett
2: énekeltetni. Igen.
3: Hát sajnálom, hogy ilyenkor van az, hogy ajaj, ugye,
2: már nincsenek a lemezeim. Volt?
3: Volt, hogy ne lett volna, persze.
2: Meg volt az eredeti Barry White-os
3: boka. Hogyne, persze. És még ráadásul úgy, hogy promó volt. Rise promó. Nagyon kemény volt, igen.
2: Na, hát ez meg Belamur, ezt tudjuk, jó?
3: Nem.
2: Ez mi ez?
3: Silicon Soul. Na tessék, na, még eszembe jutott, eszembe jutott.
2: Legalább ez, jó van, na bocsánat, Silicon Soul, right on. Lauer Christiana, Classic House 8-ig itt a Westen.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: Igen, gyakorolj még mi önkritikát, tehát a zenék ma is nagyon jók voltak, mi nem voltunk annyira toppon. Igen, tehát késő jutott eszünk be, és még akkor se jutott eszünk be, amikor hát, később eszünk meg.
2: Ez most
1: mindegy, figyelj, megyünk ki a nyárból, ez a permanens kánikula, ez mindenkinek az agyára ment, nekünk is. Figyelj, szépítetsz hétfőn, te zárod a nyarat, augusztus 31.
2: Nagyon-nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
1: Úgyhogy ennyi a mai extrát, mert köszönjük szépen Lauer Krisztiánnak, hát akkor hétfőn a nyár utolsó napján találkozok ismét.
2: Úgy, sziasztok!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Soha nem volt még ekkora a száj az Alföldön, havonta frissül majd az egyik legfontosabb mentő statisztika. Amerikában körözött bűnözőt tartóztattak fel az M3-ason. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A következő 6-8 napban sem várható országos áztató eső, és bár érkezik, érkezhet csapadék, jelentősebb mennyiségre sehol sem készülhetnek, írja a Hungaromet. Összefoglalójuk szerint az elmúlt egy hét nem volt rossz, a Dunántúlon és északon jobb állapotban van a talaj felső rétege. Az Alföldön viszont sokfelé szinte tragikus a helyzet, van, ahol az elmúlt 30 napban még 5 mm sem esett. Nagyon alacsony a Tisza vízhozama, rendkívüli intézkedések kellenek az ivóvízellátás védelmében, jelezte a Közép-Tisza vidéki vízügyi igazgatóság. Prognózisok szerint akár 30 cm-rel is csökkenhet majd Szolnokon a folyó vízszintje. Hetekkel ezelőtt kiépítettek egy mobil szivattyú állomást a szolnoki felszíni vízműhöz, és most azt egészítették ki egy tartalékállással. Ha kell, akkor így pótolják a kieső kapacitást már a hétvégén. Havonta frissíti majd a mentőszolgálat azt az összesítést, amely közreadja, milyen gyorsan érkezik a segítség a sérültekhez, betegekhez. Az adatok a stat.mentők.hu oldalon érhetők el. Szűcs Brigittát, a mentőszolgálat szóvívőjét hallják.
2: A legfrissebb júliusi adatok szerint a legsürgetőbb esetek 90%-ához országosan 26,4 percen belül, Budapesten pedig 24,6 percen belül érkezik meg a segítség. Az adatok nyilvánosságra hozatalával nem csak a nyílt kommunikáció, hanem a lakosság egészségértésének növelése is célunk. Fontosnak tartom kiemelni, hogy életveszély, azaz az előbb említett P1-es esetek esetén a hívásfogadó végig vonalban marad, amíg meg nem érkezik az első mentőegység a helyszínre.
1: 20 éve körözött bűnözőt fogtak el itthon, a 60 éves brit férfit gyerekek ellen elkövetett szexuális büntettek miatt keresték az Egyesült Államokban, nemzetközi elfogató parancs is volt ellene. Az FBI jelzése nyomán kapták el az M3-ason polgárnál, amikor átutazott az országon. A nyomozóiroda kezdeményezte kiadatási letartóztatását, a bíróság azonban szabadon engedte őt. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: És akkor, hogy a Black Eyed Peas mondja, fussunk neki az idei nyár utolsó péntek éjszakájának. Let's get it started! Ezzel nyitjuk ezt a 60 percet, amelyben érkezik még Anastasia One Day in Your Life-al. Itt lesz a Shapeshifters a Back to Basics-el, és Pink is hozza majd a Don't Let Me Get Me.
3: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal.

Beszélhetem a legjobb zenék Európában és az Egyesült Királyságban. Már mindenki ismerte és mindenki szerette őket, de az amerikai piacra történő betörés borzasztó nehezen ment. Leginkább azért, mert hogy a saját nevüket az Egyesült Államokban nem használhatták, ugyanis ezen a néven ott már volt egy Los Angeles-i rap banda, úgyhogy Amerikában Shapeshifters helyett a Shape UK nevet voltak kénytelenek használni. A Back to Basics érkezik itt a Best-en.

0: Night Shift-tel az éjszakába minden délután 6-tól a Best FM-en.
1: Mit tehet a sejt?
2: Mit tehet a sejt?
1: Mit tehet a sejt?
2: Aki mit se sejt?
3: Nem zörög a vivar, ha nincs vihar, de jön a sors meg a bors. Az orrom alá, ez ugye bezavar? Akit a kutya sem kérdez, vajon az miért lesz, ha nem akar? Ma délután a papa meg a mama a csoda ladán hamar ért haza,

a sej. Alakul a molekula, mocorog az atom, a genetikusokat csókoltatom. Vajon innen az út mifele visz? S miért rohanok úgy a kárkár Louis? Ez az út hova jut? A hepe csupa hupa, indul a

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Best FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Kiemelt kutatás is segíti az ország felkészülését a klímaváltozásra, amerikai győzelmi jelentés az öbölből, az évtized lopása Bécsben.
2: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok.
1: 14 kiemelkedő tudományos kutatás kapott támogatást a Misszió vezérelt nemzeti laboratóriumok elnevezésű program keretében. Összesen csaknem 21 milliárd forintra számíthatnak, jelentette be közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán hozzátette, a nyertesek többek között arra keresik a választ, hogy hogyan használható a mesterséges intelligencia a gyógyításban, miként készüljön fel az agrárium a klímaváltozásra, illetve hogyan lehet a széndiokszid hasznos nyersanyag. A Mohácsi csata 500. évfordulójára emlékezünk holnap. Nagyszabású állami és egyházi megemlékezés lesz. Újra temetik a hősi halottakat, és felavatják szimbolikus sírhelyüket a Mohácsi Nemzeti Emlékhelyen. Móczár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója hangsúlyozta, itt az ideje végleg leszámolni az ütközettel kapcsolatos tévhitekkel.
3: Felejtsük el azt, hogy itt egy nem vezetett hadsereg egy fiatal királlyal fejvesztetten ment egy olyan csatába, amit egyébként meg is lehetett volna nyerni. Ki kell mondanunk az elmúlt 3 év nagyon intenzív kutatásai alapján, hogy itt hősökről beszélünk, el kell tisztességesen temetni, meg kell adni nekik a tisztességet a közép-európai kereszténység védelmében. Szálltok sikra!
1: Aknamentesítették a Hormuzi szoros nemzetközileg elismert tranzit útvonalait. Az amerikai középső parancsnokság bejelentette, hogy sikerült eltávolítani azokat a tengeri robbanóeszközöket, amelyeket hónapokkal ezelőtt telepített az iráni forradalmi gárda. Az amerikai hadsereg az elmúlt néhány hónapban mintegy 1500 kereskedelmi hajónak segített átkelni a szoroson. Ezek mintegy 750 millió hordó kőolajat szállítottak. Gyémánt nyakéket loptak el a Bécsi Iparművészeti Múzeumból, amint egy 4 millió eurót érő ékszer egy párizsi luxusmárka darabja, több mint 670 drága kővel díszítették. Egy kiállításon szerepelt, a tettesek a látogatók közé vegyülve emelték el tegnap délután, úgy, hogy bezúzták az egyik tároló üvegét. Nagy erőkkel nyomoznak a rendőrök, a két férfiról képeket is közreadtak. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: A hupikék, törpikék után szabadon a sztárok élete nem csak játék és mese. Valaki már 2 hete elkezdte az őszi turnészezont, például a Salt and Pepper, a TLC-vel és az M-Vogue-gal együtt augusztus 15-e óta úton van. A Backstreet Boys pedig majd szeptember végén érkezik egy 2 hetes németországi turnéra, meg hozzánk a következő órában.
4: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM.

Best of a legjobb zenék. Egy kis En Vogue, aztán egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, aztán megint egy kis En Vogue, megint egy kis TLC, megint egy kis Salt and Pepper, és ez így megy két órán keresztül. Kettő hetet tart az It's Iconic elnevezésű turné, ahol a Salt and Pepper a TLC-vel és az En Vogue-gal együtt turnézik. Most csak egyedül érkezik a Salt and Pepper a Shoop-val itt a Besten.

0: A legjobb zenék. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Hiya, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: We're just getting started.
1: Oh, I love you, Cap.
2: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.
3: Best of a legjobb zenék, és ez az előbb említett Blue Note Records még mind a mai napig működik, és mind a mai napig ad ki jazz lemezeket. De hát az egyetlen olyan dal, ami világszinten is ismerté tette őket, az ez. Az Aspree-től érkezik a Cantaloupe itt a Best-en.

Zip trip, Fantasia.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

Best FM a legjobb zenék. Sajnos csak egyetlen egy albumra futottam ettől a zenekartól. 1997 végén adták ki az On The Edge című albumukat, viszont erre az egy albumra is olyan most már klasszikusnak számító dalokat tudtak besűríteni, mint a Bang Bang, vagy éppen Ennio Morricone a Profi című filmhez írt témájából készült Heartless. Ez jön most itt a Best FM.

0: FM-en.
1: Vagyonvédelmi hivatal kemény üzenet a kormányfőtől. Hulladékhegyeket emeltek ki a Tiszából és a Bodrogból. Elhunyt Európa legidősebb uralkodója. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. A közvagyon visszaszerzésének ellenfele, aki akadályozza a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkáját, jelentette ki közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmazott, lehet és kell kritizálni, ellenőrizni, számon kérni, de aki titkos háttéralkukról és nem létező szabálytalanságokról hazudik, az tudatosan árt és rombol. Ma választotta meg a parlament a hivatal elnökének Unger Annát, nyomozati elnök helyettesének pedig Snádi Katalint. Megbízatásuk 6 évre szól. Mindketten 24 órás rendőri védelmet kaptak. A Fidesz frakció nem vett részt a voksolásban, később közölték, az Alkotmánybírósághoz fordulnak a szervezetről szóló törvény miatt. Képzéssel, kisfilmmel segítik a pedagógusokat, hogy el tudják látni az anafilaxiás allergiával élő gyermekeket. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán jelezte, a rövid ingyenes felkészítés akár még a tanévkezdet előtt eligazítja az oktatási nevelési intézmények dolgozóit, mit kell tenniük baj esetén. Csaknem 19 tonna szemetet gyűjtöttek össze önkéntesek a Bodrog és a Tisza árterében, Olaszliszka és Tiszalök között. Többet, mint eddig bármikor. 12 csapat vett részt az idei PET-kupán. A szervezők szerint aggasztó, hogy az ártéri erdőkben továbbra is rengeteg hulladék lehet, nem egy kupac évtizedek óta ott heverhet. Egy hónapra letartóztatták a monori tömegverekedés gyanúsítottjait. A két férfi több társával berontott egy házba, egy korábbi konfliktust akartak lerendezni. Ezután szabadult el a pokol, az utcán is ütötték, vágták egymást a riválisok. Két férfi a Csetepatéban könnyebben megsérült. A letartóztatási végzés még nem végleges, de végrehajtható. Elhunyt 5. Harald Norvégia királya, csaknem 2 hete kórházban ápolták ritka és súlyos betegsége miatt. 1991-ben került a Skandinávország trónjára. Ő volt Európa legidősebb uralkodója, 89 esztendős korában érte a halál. Változó vastagságú felhősáv vonul át felettünk a folytatásban. Ebből helyenként lehet majd egy-egy zápor, esetleg zivatar a hétvége első napján, de enyhülést nem hoz a front. Az éjszakai 16-23 fok után napközben sok derűs óra következik, erős, néhol viharos széllel. 28-34 fok jelenti szombaton a csúcsot, délkeleten lesz a legmelegebb. Vasárnap is hasonló idő következik, 30-35 fokkal.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Spice Girls-ből Melanie C-vel és Jerry Halliwell-el is volt hosszabb, rövidebb ideig valamiféle viszonya Robbie Williamsnek. Akár erről is szólhatna a United 3-an párban című dala, csak ugye ott meg pont fordított az ivararány. Robbie Williams, a Spice Girls és persze a United is érkezik majd a következő órában itt a Best FM.
0: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-jal. Best FM, a leg-

Best FM, a legjobb zenék. Az MTV Video Music Awards díjátadó gálán 1996-ban több kategóriában is jelölték ezt a dalt. Tehát, hogyha lehet hinni a városi pletykáknak, akkor George Michael aktuális lemezkiadója, akivel az énekes éppen akkor perben volt, és ezért némi negatív utalást is tett rájuk ennek a dalnak a videóklipjében. Szóval a kiadója nyomást helyezett az MTV

Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék. Big Rock.

Best FM a legjobb zenék. Hardcore Star Wars rajongók biztos tudják, hogy ki az a Rosser Vénó. Egy nagyon picike kis szerepe volt a hetedik részben az ébredő erőben, de mondjuk ha a Star Wars musical lett volna, és Rosser Vénó dalra fakad, akkor tudja, hogy sokkal többen felismerték volna, mert hogy ezt a karaktert ugyanaz az Elroy Powell játszotta, aki ebben a most érkező dalban zseniálisan hozza Barry White hangját. Jön Elroy, Spoonface, Powell és a Black Legend. You see the trouble with me? Itt a Best FM a legjobb zenék között.

Fortune Foolishness.

Ez a Night Shift White Boy-jal. A legjobb zenék, a legnagyobb sztárok a Best FM-en. Minden este. Minden este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A Five és a Maroon 5 is érkezik a mai utolsó 60 percben, és ha már utolsó, hát a nyár utolsó péntek estéhez méltóan azért majd adunk a klub hangulatnak, hiszen jön majd a Soul Searcher-től a Can't Get Enough, vagy éppen a Salome de Bahiától az Outro Lugar, a No Doubt és az It's My Life után, mert ez indítja ezt az órát.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White Boy-ja.

Best of a legjobb zenék. A most érkező dal eredeti Stevie Wonder féle verziója azt a címet viseli, hogy Another Star, vagyis egy másik csillag, ami portugálul úgy hangoznék, hogy Outra Estrela, de úgy ritmikailag nem jött volna ki, úgyhogy ezért a csillag helyett lett egy másik hely. Outro Lugar, jön Salome de Bahia itt a Best of.

Best FM, a legjobb zenék, akinek még van kedve, meg van lehetősége, mindenféleképpen használja ki a hétvégét, meg még a hétfőt, hogy egy utolsót nyaraljon. 32-33 fokos nappali maximum, egy picike szél lesz holnap, de elenyésző, az már inkább fájóbb, hogy hideg front is lesz. Jó, de mondom még egyszer, nyár hétfőig, aztán utána könyörtelenül megköszönt az ősz. Jön Shanice, az I Love Your Smile, itt a Best FM.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Ez a Night Shift White Boy-jal. SMS, Viber és telefonszámunk 0620 55 55 155. Best FM, a legjobb zenék.

Rest FM a legjobb zenék, pont ahogy Craig David mondja, Walking Away, megyek. Ennyi volt már a Night Shift, ennyi volt már a péntek, holnap Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill Lounge és Deep House, 6 és 8 óra között természetesen, ugyanúgy, mint hétköznap, hétvégén is mixel indítjuk majd a Night Shift-et, 8-tól pedig Biki, Big Favito, mi lesz a házigazda. Craig David jön, én meg megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék minden nap. Minden nap.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

DJ Solo.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: nem.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.